Parvo mezserinek, karatolnek, jedna hangyú. Ismem jesz körki, henzaj zsajra bú. Hampire cikérdő,